Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

arcom, oh wow. Figyeld a hajam, és jól áll. Minden sarkon akad egy ember, aki lehúzni próbál. Mindig a szemem a pályán, szállok a szabadok szárnyam, és jól áll. Minden sarkon akad egy ember, aki lehúz.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: OJ, Jason Derulo, hit him over the head with this one. We gonna take it across the world right here. This is not here like an airplane.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: világ hideg.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

lobogtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Berg film.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: áldoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Emeli az éves hiánycélt a kormány, minden ellenőrzött tanszermek felett a termékbiztonsági követelményeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiánycélt a kormány. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az új kormány átvilágította a költségvetést, és arra jutott, hogy az előző kabinet rengeteg kiadást eltitkolt, és valójában 3,7 helyett 8,3%-os GDP arányos hiány felé mutatott a hiánypálya az idei évre. A tárca szerint az uniós források hazahozatala, a kekvák átalakítása, valamint az állampapírpiaci hozamok csökkentése 8,1%-kal mérsékli ezt, így a költségvetés 7,5%-os várható hiánnyal számol. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskola kezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtól tartókat, ceruza és tolvék díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét vizsgálták, a hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartósságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. Ideiglenesen bezár a Szerencsifürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-éig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint csaknem 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, működtetését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsifürdő és Wellnessház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Ha sikerül rendbe tenni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus közepén. Egyetlen hét alatt 500 000-nál is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 000 forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen pedig a vonatok mellett a hévek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitnak meg, mint a Budavári Sándor palota, a Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota. Gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul napközben.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Emeli az éves hiánycélt a kormány, minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiánycélt a kormány. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az új kormány átvilágította a költségvetést, és arra jutott, hogy az előző kabinet rengeteg kiadást eltitkolt, és valójában 3,7 helyett 8,3%-os GDP arányos hiány felé mutatott a hiánypálya az idei évre. A tárca szerint az uniós források hazahozatala, a kekvák átalakítása, valamint az állampapírpiaci hozamok csökkentése 8,1%-kal mérsékli ezt, így a költségvetés 7,5%-os várható hiánnyal számol. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskola kezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtoltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét vizsgálták, a hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartósságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-ig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint csak nem 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, működtetését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellness ház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Ha sikerül rendbe tenni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus közepén. Egyetlen hét alatt 500 000-nál is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 000 forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen pedig a vonatok mellett a hévek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitnak meg, mint a Budavári Sándor palota, a Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota. Gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul napközben.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, hősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Weboldalt indított a kormány a feljelentések nyomon követésére. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány az átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Összeállította a munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek- és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Az Agrártárca az aszály miatt arra kérte a területi hallgazdálkodási hatóságokat, hogy támogassák a tervezett haltelepítések átütemezését, szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését. A kezdeményezést a halállományok és a hallgazdálkodók tevékenységének fenntartásával indokolták. Bár a vízszint csökken és nem feltétlenül okoz halpusztulást vagy hasznosítási gondokat, a mesterséges vízpótlás nem oldható meg mindenütt. Ismét szarvasbőgést hallgató túrákat szervez a Gemenci Erdőgazdaság. A kirándulások a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. Ezeket a túrákat gyerekeknek általánosságban nem ajánlják, hiszen ezek az események több órásak és csak akkor eredményesek, ha a látogatók végig csendben figyelnek. Szeptember 12-én viszont külön a gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a gyerekeket. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, amelyre magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. A feljegyzések kezdete óta az eddigi legalacsonyabb szintre esett vissza a gyilkosságok száma Hollandiában. Tavaly 103 embert gyilkoltak meg az országban, közölte az NL Times angol nyelvű holland hírportál a holland statisztikai hivatal jelentését ismertetve. A jelentés szerint Hollandiában tavaly elkövetett 103 gyilkosság legtöbbje gondatlanságból elkövetett emberölés volt, az esetszám 17-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, továbbá a legalacsonyabb a nyilvántartás 30 évvel ezelőtti kezdete óta. Gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul napközben.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra.
2: A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan.

legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

0: következik.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A múlt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Emeli az éves hiánycélt a kormány, minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiánycélt a kormány. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az új kormány átvilágította a költségvetést, és arra jutott, hogy az előző kabinet rengeteg kiadást eltitkolt, és valójában 3,7 helyett 8,3%-os GDP arányos hiány felé mutatott a hiánypálya az idei évre. A tárca szerint az uniós források hazahozatala, a kekvák átalakítása, valamint az állampapírpiaci hozamok csökkentése 8,1%-kal mérsékli ezt, így a költségvetés 7,5%-os várható hiánnyal számol. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskola kezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtoltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét vizsgálták, a hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az
2: árnyalatnám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Emeli az éves hiánycélt a kormány, minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiánycélt a kormány. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az új kormány átvilágította a költségvetést, és arra jutott, hogy az előző kabinet rengeteg kiadást eltitkolt, és valójában 3,7 helyett 8,3%-os GDP arányos hiány felé mutatott a hiánypálya az idei évre. A tárca szerint az uniós források hazahozatala, a kekvák átalakítása, valamint az állampapírpiaci hozamok csökkentése 8,1%-kal mérsékli ezt, így a költségvetés 7,5%-os várható hiánnyal számol. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskola kezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtoltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét vizsgálták, a hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartósságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-ig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint csaknem 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, működtetését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellness ház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Ha sikerül rendbe tenni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus közepén. Egyetlen hét alatt 500 000-nál is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 000 forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen pedig a vonatok mellett a hévek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitnak meg, mint a Budavári Sándor palota, a Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota. Gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul napközben.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Emeli az éves hiánycélt a kormány, minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiánycélt a kormány. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az új kormány átvilágította a költségvetést, és arra jutott, hogy az előző kabinet rengeteg kiadást eltitkolt, és valójában 3,7 helyett 8,3%-os GDP arányos hiány felé mutatott a hiánypálya az idei évre. A tárca szerint az uniós források hazahozatala, a kekvák átalakítása, valamint az állampapírpiaci hozamok csökkentése 8,1%-kal mérsékli ezt, így a költségvetés 7,5%-os várható hiánnyal számol. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskolakezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtoltartókat, ceruza és tolvék díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét vizsgálták, a hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartósságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-ig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint csak nem 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, működtetését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellnessház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Ha sikerül rendbe tenni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus közepén. Egyetlen hét alatt 500 000-nál is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 000 forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen pedig a vonatok mellett a hévek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitnak meg, mint a Budavári Sándor palota, a Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota. Gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul napközben.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra: www.lépjünkbe.hu.

closed. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Százmilliárdos vagyon került vissza az államhoz a Kekvák felszámolásával. Visszatér az eredeti munkarend a fővárosi cégeknél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárca vezető Facebook oldalán. Pitézi Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a Kekva rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, a közforrásból származó vagyonuk visszakerül az államhoz. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Kedden újraindul a forgalom a gyöngyösi vonalon, ahol a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es sebességgel járnak majd a vonatok, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon azt írta, ennek köszönhetően a menetidő 3-5 perccel lesz rövidebb. A 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörgyig tartó szakaszán felújítási munkák zajlottak az elmúlt másfél hónapban. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Svájcban egy ember meghalt, legkevesebb 5 megsérült egy lövöldözésben vasárnap hajnalban egy rendezvényen. A lövöldözés egy lóversenypályán tartott technopartin történt, Zürichtől mintegy 46 kilométerre nyugatra. Az ismeretlen elkövetőt nagy erőkkel keresik, a lakosságot arra kérték, hogy maradjon távol a bűncselekmény helyszínétől. Oroszország vasárnapra virradóra ismét drónokkal támadta Kijevet. Ez már sorozatban a 3. éjszaka, hogy ilyen támadás folyik az ukrán főváros ellen, ahonnan tűzesetekről is érkeztek jelentések. A kijevi polgármester közlése szerint egy orosz drón a lakóépületek közé zuhant, tűz ütött ki egy 12 emeletes lakóházban, a helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak. Egy másik drón becsapódása tüzet okozott egy parkban is. A legutóbbi éjszakai orosz támadások előzménye egy szombaton történt dróntámadás volt, amelyben egy 2 éves kislány meghalt, és 8 másik ember megsérült, akik közül 3-at kórházba vittek. Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet záporzivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

Lépés Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újabb részletek derültek ki a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman 2-s állampolgárok, közülük 2-t viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy gleccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámár vizet indított el. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárcavezető Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a KEKVA rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, a közforrásból származó vagyonuk visszakerül az államhoz. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Kedden újraindul a forgalom a gyöngyösi vonalon, ahol a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es sebességgel járnak majd a vonatok, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon azt írta, ennek köszönhetően a menetidő 3-5 perccel lesz rövidebb. A 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörgyig tartó szakaszán felújítási munkák zajlottak az elmúlt másfél hónapban. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek. A feljegyzések kezdete óta az eddigi legalacsonyabb szintre esett vissza a gyilkosságok száma Hollandiában. Tavaly 103 embert gyilkoltak meg az országban, közölte az NL Times angol nyelvű holland hírportál a holland statisztikai hivatal jelentését ismertetve. A jelentés szerint Hollandiában tavaly elkövetett 103 gyilkosság legtöbbje gondatlanságból elkövetett emberölés volt. Az esetszám 17-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, továbbá a legalacsonyabb a nyilvántartás 30 évvel ezelőtti kezdete óta. Hétfőn is marad a felhős napos idő, egy-egy zivatar nem zárható ki, ilyenkor erős lehet a szél is. Hajnalban 12-19, napközben 31-36 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Rádió.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Épül a fenék küszöb Dunaszent Benedeknél, sérült túrázót mentettek a Börzsönyben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Dunaszent Benedeknél a Dunamedrében épül a fenék küszöb, ennek részeként összesen 117, egyenként 2,5 tonnás betonkockákat dobál helikopterről a Dunába a Magyar Honvédség, jelentette be videójában Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter elmondta, a vízügyesek közlése szerint 13 méter volt a vízmélység vasárnap reggel. A Telex megjegyzi, az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani a paksi atomerőművet, mert a működéshez szükséges hűtővizet a rendszer már alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman 2-s állampolgárok, közülük 2-t viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy leccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámárvizet indított el. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Súlyosan megsérült egy túrázó a Börzsönyben, a Csóványos közelében. A nő lábszártörést szenvedett, mentését több szolgálat közösen végezte. A sérültet a mentők az országos kék túra útvonalán a csúcstól mintegy 300 méterre találták meg. A nehéz terepviszonyok miatt a mentést gyalogosan felfelé a Börzsönyi hegyi mentőszolgálat speciális támkerekekkel ellátott hordágyával hajtották végre egészen a Csóványosig. A kilátónál a sérült nőt terepjáróba helyezték, majd a mentőautóig szállították, ahonnan az országos mentőszolgálat a Váci kórházba vitte. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek. Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet záporzivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most indul!

Fine selection. Tökéletes példa arra, hogy az álmok igenis megvalósulnak.

0: vissza minden nap a kukázsa után.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
3: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, bum, bum, damn. Take the money, say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Épül a fenék küszöb Dunaszent Benedeknél, sérült túrázót mentettek a Börzsönyben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Dunaszent Benedeknél a Dunamedrében épül a fenék küszöb, ennek részeként összesen 117, egyenként 2,5 tonnás betonkockákat dobál helikopterről a Dunába a Magyar Honvédség, jelentette be videójában Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter elmondta, a vízügyesek közlése szerint 13 méter volt a vízmélység vasárnap reggel. A Telex megjegyzi, az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani a paksi atomerőművet, mert a működéshez szükséges hűtővizet a rendszer már alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman 2-s állampolgárok, közülük 2-t viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy gleccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámárvizet indított el. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarendszerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Súlyosan megsérült egy túrázó a Börzsönyben, a Csóványos közelében. A nő lábszártörést szenvedett, mentését több szolgálat közösen végezte. A sérültet a mentők az országos kék túra útvonalán, a csúcstól mintegy 300 méterre találták meg. A nehéz terepviszonyok miatt a mentést gyalogosan felfelé a Börzsönyi hegyi mentőszolgálat speciális, támkerekekkel ellátott hordágyával hajtották végre egészen a Csóványosig. A kilátónál a sérült nőt terepjáróba helyezték, majd a mentőautóig szállították, ahonnan az országos mentőszolgálat a Váci kórházba vitte. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek. Hétfőn is marad a felhős napos idő, egy-egy zivatar nem zárható ki, ilyenkor erős lehet a szél is. Hajnalban 12-19, napközben 31-36 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Hozzá még egy nyelv, egy nyelv, egy nyelv, egy nyelv.
1: Horror.
2: Mi? Még egy rundot, jó?
3: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
4: Welcome to Central Bay.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Százmilliárdos vagyon került vissza az államhoz a Kekvák felszámolásával. Visszatér az eredeti munkarend a fővárosi cégeknél. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárcavezető Facebook oldalán. Pitézi Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a KEKVA rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, a közforrásból származó vagyonuk visszakerül az államhoz. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszá idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Kedden újraindul a forgalom a gyöngyösi vonalon, ahol a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es sebességgel járnak majd a vonatok, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon azt írta, ennek köszönhetően a menetidő 3-5 perccel lesz rövidebb. A 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörgyig tartó szakaszán felújítási munkák zajlottak az elmúlt másfél hónapban. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Svájcban egy ember meghalt, legkevesebb 5 megsérült egy lövöldözésben vasárnap hajnalban egy rendezvényen. A lövöldözés egy lóversenypályán tartott technopartin történt, Zürichtől mintegy 46 kilométerre nyugatra. Az ismeretlen elkövetőt nagy erőkkel keresik, a lakosságot arra kérték, hogy maradjon távol a bűncselekmény helyszínétől. Oroszország vasárnapra virradóra ismét drónokkal támadta Kijevet. Ez már sorozatban a 3. éjszaka, hogy ilyen támadás folyik az ukrán főváros ellen, ahonnan tűzesetekről is érkeztek jelentések. A kijevi polgármester közlése szerint egy orosz drón a lakóépületek közé zuhant, tűz ütött ki egy 12 emeletes lakóházban, a helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak. Egy másik drón becsapódása tüzet okozott egy parkban is. A legutóbbi éjszakai orosz támadások előzménye egy szombaton történt dróntámadás volt, amelyben egy 2 éves kislány meghalt, és 8 másik ember megsérült, akik közül 3-at kórházba vittek. Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet záporzivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio. A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: Reklám következik.
2: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Százmilliárdos vagyon került vissza az államhoz a kekvák felszámolásával. Visszatér az eredeti munkarend a fővárosi cégeknél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végében lezáruló felszámolásával, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárcavezető Facebook oldalán. Pitézi Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a kekva rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, a közforrásból származó vagyonuk visszakerül az államhoz. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Kedden újraindul a forgalom a gyöngyösi vonalon, ahol a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es sebességgel járnak majd a vonatok, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon azt írta, ennek köszönhetően a menetidő 3-5 perccel lesz rövidebb. A 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörgyig tartó szakaszán felújítási munkák zajlottak az elmúlt másfél hónapban. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Svájcban egy ember meghalt, legkevesebb 5 megsérült egy lövöldözésben vasárnap hajnalban egy rendezvényen. A lövöldözés egy lóversenypályán tartott technopartin történt, Zürichtől mintegy 46 kilométerre nyugatra. Az ismeretlen elkövetőt nagy erőkkel keresik, a lakosságot arra kérték, hogy maradjon távol a bűncselekmény helyszínétől. Oroszország vasárnapra virradóra ismét drónokkal támadta Kijevet. Ez már sorozatban a 3. éjszaka, hogy ilyen támadás folyik az ukrán főváros ellen, ahonnan tűzesetekről is érkeztek jelentések. A kijevi polgármester közlése szerint egy orosz drón a lakóépületek közé zuhant, tűz ütött ki egy 12 emeletes lakóházban, a helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak. Egy másik drón becsapódása tüzet okozott egy parkban is. A legutóbbi éjszakai orosz támadások előzménye egy szombaton történt dróntámadás volt, amelyben egy 2 éves kislány meghalt, és 8 másik ember megsérült, akik közül 3-at kórházba vittek. Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet záporzivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

0: vagyok.
1: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. A múlt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

ízléssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Weboldalt indított a kormány a feljelentések nyomon követésére. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány az átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Összeállította munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek- és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Az Agrártárca az aszály miatt arra kérte a területi hallgazdálkodási hatóságokat, hogy támogassák a tervezett haltelepítések átütemezését, szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését. A kezdeményezést a halállományok és a hallgazdálkodók tevékenységének fenntartásával indokolták. Bár a vízszint csökkenés nem feltétlenül okoz halpusztulást vagy hasznosítási gondokat, a mesterséges vízpótlás nem oldható meg mindenütt. Ismét szarvasbőgést hallgató túrákat szervez a Gemenci Erdőgazdaság. A kirándulások a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. Ezeket a túrákat gyerekeknek általánosságban nem ajánlják, hiszen ezek az események több órásak és csak akkor eredményesek, ha a látogatók végig csendben figyelnek. Szeptember 12-én viszont külön a gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a gyerekeket. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, amelyre magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. A feljegyzések kezdete óta az eddigi legalacsonyabb szintre esett vissza a gyilkosságok száma Hollandiában. Tavaly 103 embert gyilkoltak meg az országban, közölte az NL Times angol nyelvű holland hírportál a holland statisztikai hivatal jelentését ismertetve. A jelentés szerint Hollandiában tavaly elkövetett 103 gyilkosság legtöbbje gondatlanságból elkövetett emberölés volt. Az esetszám 17-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, továbbá a legalacsonyabb a nyilvántartás 30 évvel ezelőtti kezdete óta. Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet záporzivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofonok mögött Madarasi Mónika, Lakó Sándor és Holló Róbert.
11: Egy igazán klassz nap a mai. Egy igazán klassz nap, azért mert nekem küldtek néhány nagyon kis, jó kis viccet. Olyan viccet, amilyeneket én szeretek. Itt azért mondtam bocsánat, hogy én annyira hangsúlyozottan, mert némelyek szerint én az angol vicceket szeretem. Csak a rádióhallgató kedvéért mondom, hogy a Robi mindenféle fancsali képet vág itt mellettem. Robi, nem tetszenek a vicceim? Mondd meg nyugodtan.
4: Köszönöm a hallgatókat én is. Nem az, hogy nem tetszenek, te, hogy nem. Csak én nekem egyből eszembe jutott, azt mondtad, hogy az angol jellegű vicceket szereted, azt mondják, hát akkor a Csengetett Milord az a te filmed.
11: Igen, abszolút, tényleg nagyon szeretem. Eredeti angolba szoktam általában nézni, és jó poénok vannak benne.
4: Én egészen nem értek, hogy a magyar verzióban miért kell a közönségnek akkor is nevetni, amikor nincs vicc.
11: Azért, mert az angolban ott van a vicc. Tehát ez a gond. Tehát, hogy egészen más a szinkronizált
4: verzió. Értem, de miért nem tudják akkor úgy megcsinálni, hogy ott legyen?
11: Igen, teljesen igazad van. Tehát az angol humornak egy része az szójátékokon alapszik. Mondok egy példát. Miért megy be az angol úriember a nappaliba? Hogy éljen. Ugye? Ez nagy marhaságnak tűnik.
12: De azért, mert living room.
11: Pontosan. Ugye? Na, itt van az észlény. Igen, mert living room, ugye az a nappali, és akkor ugye az élni, az a leave.
12: Ezeket is köszöntök mindenkit. Sziasztok.
11: Oké, ez egyébként ez a nagy okos Tóni, aki rájött erre a viccre, ez a lakósanyi volt. És csak azért mondom, hogy tudjátok beazonosítani ezt az IQ bajnokot.
4: Okos Tóni.
11: Oké, oké. Na, akkor mondhatom a vicceimet. Ki az abszolút optimista? Az, aki az utolsó pénzért pénztárcát vásárol.
4: Jó, igen.
11: Valami nevetésre vártam volna, hölgyeim és uraim, nem pedig jó. Nem erre a verzióra.
4: Én mosolyogtam.
11: Igen. Csak nem volt hangos a mosoly. Két barátnő találkozik, és beülnek egy presszóba beszélgetni. Mondd, drágám, igaz, hogy férjhez mentél? Igaz, férjhez mentem. És milyen a férjecské? Mint az ördög, feleli a másik. Ördög? És szarva is van már? Még nincs, de ha így folytatja, biztos vagyok benne, hogy lesz. Na, ezt akkor most magyarázzátok meg nekem.
4: Oh. Ez jó.
11: Igen, értettétek, biztos?
4: Persze. Jó néznénk, ha nem.
12: Vigyázz, angol humor.
11: Igen, hát ezek ilyen angol humorok. És van benne egy kicsit hát durvább is, de nem tudom, mit szóltok hozzá.
4: Mondja.
11: Mérlegelés. A vörös keresztes orvos méri az etióp gyerekeket, és az eredményeket diktálja az asszisztens nőjének. 45 kg, írja fel, kérem. Felírtam, doktor úr. Igen, 45 kg. Ez szép. Kérem a következő 10-es csoportot.
4: Ja.
11: Hát, ez durva volt. De tény és való, hogy a világnak különböző részein különböző módon van megadva az, hogy az emberek mit tartanak akár túlsúlynak, mit tartanak elfogadott súlynak, és míg Magyarországon azt mondják, hogy az embereknek 60-65%-a túlsúlyos, addig más területeken az emberek hát örülnének némi túlsúlynak. Isten csodálatos kegyelme az, ami a magyar embereket jólétben tartja, és most ne kapjál, kedves rádióhallgató, a fejedhez, hogy hogy mondhatsz ilyet, én alig tudok kijönni a rokkantsági járalékomból, vagy bármilyen egyéb más fizetési járulékomból. Higgyétek el, hogyha összehasonlítjuk a magyar életszínvonalat és a magyar átlagembernek a vagyoni helyzetét, és ezt nem én találtam ki, higgyétek el, hanem nemzetközi szervezetek, nos, az emberiség 90%-ánál jobban élünk. Hoppá!
4: Viszont van az a 10%, akik tőlünk jobban élnek.
11: Ez tény, de nem erre kellene nézni, hanem a 90%-ra. És azt mondani, hogy csodálatos Istennek a kegyelme, vagy énekelhetjük is. Amazing Grace.

0: Az Amazing Grace az egy csodálatos melódia, csodálatos szerzőktől. Ez egyébként az egyik olyan gospel, amit talán a legtöbbször dolgoztak fel, különböző verzióban hallhatjuk, különböző gospel formációktól, különböző énekesektől. Talán nem véletlen, hogy nagyon sok a gospel területén működni kívánó, akár együttes, akár egyéni fellépő ezen próbálgatja az oroszlán körmeit. Azért, mert nagyon híres, nagyon jó, és nagyon jó a mondani valója is. Ugye magyarul úgy fordíthatnánk valahogy, hogy vakoltam, és most látok, hogy Istennek a csodálatos kegyelme az, ami megváltoztatta az életemet. És van egy kedves barátom, András, aki nemrég küldött nekem egy jó kis szöveget, hogyha nem gond, akkor beolvasnám. Amikor nagy bajban vagyok, Isten segít. Mindig azt tapasztaltam, hogy amikor segítség kellett, és kértem, megkaptam. Figyeljétek, tehát ő azt mondja, hogy amikor nagy bajban van, akkor Isten segít, és hogy azt tapasztalta, hogy amikor segítség kellett, és kérte, akkor megkapta. Ugye persze ezt tudjátok, rádióhallgatók, sokan azt mondják, hogy na ez a véletlen. Erre András azt mondja, hogy nos, én csak azt tudom, hogy amikor rendszeresen imádkozom, jönnek ezek a pozitív véletlenek, ha pedig jó ideig nem, akkor elmaradnak. S helyettük sok rossz véletlen jön. Ezért én a jövőben is imádkozni fogok. András, jól csinálod, imádkozz is. Én is azt csinálom rendszeresen. De tudjátok, és András is biztosan tudja, hogy Isten nem egy automata. Tehát bedobom a pénzt, kijön a csoki, bedobom a pénzt, kijön a kóla.
1: Hát ez tény, viszont Isten azt mondja, hogy megbocsátja bűneidet, ha te megbánod. Az nem azt jelenti, mivel hogy Isten azt is mondja, hogy a bűnösökért van, és a bűnös embereket szeretné jobb irányra terelni. Tehát, hogyha te meg is bánod a bűnödet, és elköveted idővel újra, ugyanakkor úgy követed el, hogy nem feltétlen tudatosan, és te rájössz arra, hogy megint hibáztál, akkor Isten meg fog bocsátani, ha te tényleg megbánod a bűnödet.
0: Ez fontos,
1: tény,
0: bizony.
1: Tény, azt tegyük hozzá, hogy Isten se olyan, mint egy automata, hogy na most akkor minden egyes nap folyamatosan bűnbánatot tartasz, és minden egyes nap persze megbocsátja bűneidet, de hozzáteszem, hogy nem felejti el. Tehát, hogy nem fog téged, hogyha te igazán megtérsz, akkor te nem azt jelenti, hogy nem fogsz bűnt elkövetni. Mert Jézus is a bűnösökért ment a keresztre, és a bűnénket vitte el. Hozzáteszem, vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy mi emberek miért vagyunk bűnösek? Ha ember a világba leszülettünk, akkor szokták mondani, hogy megszületik egy ártatlan csecsemő. Az ártatlan csecsemőből lesz az ember. Tény, az ember követel törvényszegéseket adott esetben, bizonyos törvényeknek, amit emberek alkotó törvényekről beszélek, amiket megszeg. De, hozzáteszem, Isten ellen, ha nem megy, és nem árt, akkor miért bűnös? Vannak olyan elvek,
0: ezek már nagyon komoly teológiai dolgok, és erre mindjárt vissza is térünk, de tudjátok mit? Van egy melódia igazából az Adonai formációtól, a Praise the Lord, hogy dicsérd az Urat. Úgy gondolom, hogy ez most nagyon ideillik. Játsszuk már le ezt, és aztán visszajövünk.

0: nagyszerű volt hallani, ahogy Robi arról beszél, hogy időről időre megtérhetünk Istenhez, és hogy bevallhatjuk Isten előtt a mi bűneinket. Kedves rádióhallgatók!
1: Egy fél mondat még ezzel kapcsolatban csak, hogy ez valóban így van, és minden ember, aki Istenben hisz, és Istenben hisz, most ugye elkezdtem volna itt egy igen még teológiai eszmélet futatást.
0: De mi nem vagyunk teológusok.
1: De nem hallgatsz
2: még. Tehát
1: én mondtam, hogy nem akarok ebbe belemenni. Tehát nem ez volt a célom. Nem akarok ebbe belemenni, meg nincs is értelme, meg idő sincsen arra, hogy erről mélyebben belemenni. Szerintem meg nem is az a célom. Arra akartam csak felhívni a figyelmet, hogy igenis emberek vagyunk, bűnös emberek vagyunk. És valahol az, hogy most ki mit gondol, és ki mit hisz, hogy most ki a bűnös, meg ki nem bűnös, ez legyen mindenkinek a saját.
0: Igen, itt a Ráhely Klubban ugye mi hiszünk abban, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes tökéletes szent háromság, és hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, és harmadnapon feltámadott. Hogyha bemész, kedves rádióhallgató, a katolikus templomba, a református, a baptista templomba, vagy bármely más keresztény közösségbe, ugyanezt fogod hallani.
1: Ez így
0: tehát
1: van.
0: Itt a Ráhely Alapítvány keretein belül, ebben maradva, vagy bármely más keresztény közösségbe, ugyanezt fogod hallani.

0: ország bűnkövete.
1: Na, hát szerintem annak kérdését is megválaszolt.
0: Igen, ez így nagyszerű. Tehát visszatérve arra, amiről beszéltünk, tehát minden ember, amit Robi elkezdett, ezt még próbálnám helyrerakni egy kicsit. Tehát a Biblia arról beszél, hogy az eredendő bűn az egy valóság. Tehát ahogy egy csecsemő megörökli akár a szüleinek, ne adj Isten, ugye a génanyagját, és akár ne adj Isten egy betegséget megörököl, és beszélhetünk arról, hogy ez a gyermek miért került ilyen állapotba, én ebben nem szeretnék belemenni, hanem minden egyes csecsemőnek teljes tökéletes boldogságot és teljes tökéletes egészséget kívánok. De attól függetlenül a dolog igaz. Mi mindannyian bűnösök vagyunk, akik megszülettünk, és mindannyian kért meghalt Jézus Krisztus. De ez egy olyan dolog, hogy ezt át kell venni tőle, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, ez pedig az úgynevezett megtérésnek a folyamata. A megtérés az maga arra utal, hogy megtagadom a bűneimet, elfordulok valamitől, és odafordulok valamihez. Tehát lezárom, eddig mit tudom én, eddig alkoholizáltam, vagy eddig ütöttem, vertem odahaza az asszonyt. És utána, Uram, te látod, én tudom, hogy ez bűn, ezt tudom, hogy rossz, Isten felé is bűn. Minden bűn, amit az emberek felé elkövetünk, az Isten ellen is bűn, mert Isten ennek nem örül, hogy ütött, vered az asszonyt, pedig elvileg nem Isten ütöttet, hanem az asszonyt. És akkor utána pedig megpróbálok minden erőmmel megváltozni. És Isten erre mondja azt, hogy oké, akkor én megbocsátok, és megpróbálok neked segíteni, ha te is akarod. Azért mondom, hogy megpróbál Isten segíteni, mert sokan nem hagyják, hogy Isten segítsen neki, mert nem fogadják el a megtéréshez és a helyreálláshoz való kegyelmet, márpedig Isten úriember. Mindannyian, akik keresztény közösségben vagyunk, ismerjük azt az alapigét, hogy Jézus azt mondja, hogy én az ajtód előtt állok, és zörgetek, és kopogtatok, és ha megnyitod az ajtót, bemegyek. De tehát Jézus mit mond magáról? Hogy ő megnyitja, hogy ő kopogtat. Kopogtat kívülről. És nem olyan, mint Sylvester Stallone vagy Arnold Schwarzenegger, hogy széttépi az ajtót és úgy megy be. Tehát Isten tiszteletbe tartja a szabad akaratunkat. De nekünk azt hiszem, hogy most a szabad akarattal kapcsolatban, ugye itt a gyermekről is beszéltünk, hogy az emberek ugye gyermekként jönnek el a világra, illetve hogy megszületett Jézus Krisztus, mint gyermek, és ennek bizony örült a világ, örülhetett. Amy Grantnek azt hiszem van egy ilyen dala, próbáljuk meg ezt most lejátszani.

0: jó Krisztomninak ezt a dalát meghallgatni, ez a Happy Song dal volt, ugye, ez a boldog zene, boldog melódia. Tényleg azt tudom mondani, hogy ahogy a mi atyánk, imában imádkozzuk, és ahogy Robi nagyszerűen kifejtette, hogy ez a leghitelesebb ima, valami ilyesmit mondtál, Robi?
1: Én mondtam, hogy ez a, talán a leghitelesebb ima, mert igazából ez az egy olyan ima van, amit konkrétan Jézus Krisztustól tanultunk, amit Jézus Krisztus mondott, és ez maradt fönt az elmúlt több mint 2000 év során, és én ezt gondolom, hogy ez a leghitelesebb, az összes többi ima is hiteles, de az összes többi ima az leírások alapján, sokkal inkább az emberek által, Isten segítségével születtek, ez viszont konkrétan egy ilyen Istentől jövő ima.
0: Ne haragudjatok, ezt muszáj vagyok megtapsolni.
2: Ha végig gondoljátok, azért valaki hívő, vagy akár ateista, vagy nem hívő, akkor is azért nem nagyon van ember, aki
1: ezt ennek, az imát nem ismeri.
2: Ennek az imának azért legalább első néhány sorát nem tudja, vagy azért, hogyha hallja, akkor akár mással együtt végig is képes mondani.
0: Tudjátok, annyira
1: tudjátok, mi ez az ima?
0: Igen?
1: Ez olyan, mint mondjuk a magyaroknak a himnusza.
2: Ez olyan, mint a himnusz.
1: De igen. Tehát, hogy
0: ebben is nagy igazság van.
2: Persze már kezdődik, mint egy ima.
1: Igen.
0: Így van. Nagyon jó. Igen, a magyarok himnuszáról is beszélhetünk, hiszen az maga is egy ima igazából. De nagyon sok mindenről lehet még ezzel kapcsolatban beszélni. De higgyétek el, Robi egy nagy igazságot mondott, és Sanyi is szokás szerint, ezért is szeretem a kollégáimat, mert okosak. Jó fejek és okosak. És azt hiszem, hogy ezt ti is tudjátok, hiszen hallgatjátok a rádiót, és sok jó dolgot hallgattatok már tőlük. Nos, az a helyzet, hogy szeretném, ha megígérnétek most valamit, kedves rádióhallgatók, hogyha befejeződik néhány perc múlva a Ráhel alapítványnak ez a műsora, akkor szeretném, ha egy kicsit imádkoznátok. Hadd segítsek egy kicsit. Vagy a Mi Atyánkot imádkozhatjátok, és egyszerűen a Google keresőbe beírjátok, hogy Mi Atyánk, hogyha esetleg nem tudjátok ezt az imát, vagy elővettek egy Bibliát, és abba is meg tudjátok keresni. De van, amikor spontán módon imádkozunk. Nos, egy spontán imát, hadd mondjak, tehát a spontán ima az azt jelenti, hogy magunktól, szívünkből, tehát ahogy jön. Ugye először is megszólítjuk az Isten, mondjuk azt mondjuk, hogy drága Istenem, drága Atyám, és akkor mondunk néhány mondatot magunktól, jó, megköszönni dolgokat, köszönöm, hogy vagy, hogy létezel, hogy én, hogy létezek, valamiért mindenképpen hálát adhatsz, még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy a béka fenekénél is lejjebb vagy. De hidd el, már az nagy dolog, hogy életben vagy. Nos, mondjunk esetleg egy ilyen imát, hogy kérlek segíts a mindennapi napokban, a nehézségek idején. Add, hogy megtapasztaljam, hogy segítesz, Istenem. Istenem, add, hogy megtapasztaljam, hogy jó vagy, hogy szeretsz engem, hogy foglalkozol velem, hogy velem vagy, benned bízom, Istenem. És a végére hozzátehetjük azt a szócskát, hogy ámen. Az ámen az azt jelenti, hogy úgy legyen, úgy van. Ez egy lezárás. Oké? Próbáljátok már meg. És még erre az imádkozásra készülöttök, addig azt javaslom, hogy együtt hallgassuk meg Dálintól a You Are Here, hogy te itt vagy. Higgyétek el, ha imádkozol, Isten ott van veled, Isten itt van velünk. Sziasztok! Egy hét múlva találkozunk!
1: Sziasztok! Mindenkinek minden jót, sziasztok!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Emeli az éves hiánycélt a kormány, minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiánycélt a kormány. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az új kormány átvilágította a költségvetést, és arra jutott, hogy az előző kabinet rengeteg kiadást eltitkolt, és valójában 3,7 helyett 8,3%-os GDP arányos hiány felé mutatott a hiánypálya az idei évre. A tárca szerint az uniós források hazahozatala, a kekvák átalakítása, valamint az állampapírpiaci hozamok csökkentése 8,1%-kal mérsékli ezt, így a költségvetés 7,5%-os várható hiánnyal számol. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskola kezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtoltartókat, ceruza és tolvék díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét vizsgálták, a hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartósságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-ig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint csak nem 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, működtetését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellness ház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Ha sikerül rendbe tenni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus közepén. Egyetlen hét alatt 500 000-nál is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 000 forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen pedig a vonatok mellett a hévek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagyközönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitnak meg, mint a Budavári Sándor palota, a Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota. Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet záporzivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a hetet a hétfői busz című

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: Olyan ő, hogy megáll

együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.